0: Let's boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Let's boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Let's boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Let's boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Boogie the funk. Funk. Funk. Funk. Funk. Funk. Funk.
1: Example one. Example one. Example one.